Azok a hegyek még ma is állnak. Azok a folyók még ma is futnak. Az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él.

túl az öveghegyen, a kék kerek tengeren, az égig érő fa alatt egy szép helyen, ott, ahol a világ virágos bölcsője állt, élt népével puszta magyar király. Három fia volt az öreg pusztának, a vadászt hívták jó szél fúvásának, a kovácsot szép tüzek lángjának, a legkisebbet szép mezőszárnyának. Szép mezőszárnya jel alatt született, szívébe írva a gyönyörű zenet. A világon élni csak hősként érdemes, rajtad a sor hallod.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Már is ketyeg a vekker, hozza az új napot, október 7-ét. Alig egy perccel járunk 6 óra után, de remélhetőleg, ha valaki 6 órára munkába kellett volna érjen, és még nincs ott, akkor már most elkésed, de nem baj. Végül is szokták mondani, annyira ne siessünk, annyira ne stresszeljük önmagunkat. Van bőven elég dolog, ami stresszel minket, legalább saját magunkat ne kínozzuk. A mai nap sem indulhat a szokásos jó kívánság nélkül. Eddig is így volt, miért változna pont mára. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, és talán még nem késő mondani, októberük tartalmas. A mai nap mottoja, egy gép soha nem helyettesíthet egy embert. Ez egy régi kanibál közmondás. Mondjuk egyet tudunk érteni ezzel. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója. A Becker. Minden reggel Csabával.

Sabrina Carpenter és Juno, 9 perccel járunk 6 óra után, október 7-e van, és az ősz, na meg október első hete továbbra is a mosolygós arcát mutatja felénk. Ha minden igaz, a hétvégére azért kicsit morci lesz. Jó, de amíg eljutunk oda, addig azt hiszem, hogy örülhetünk a akár kellemesnek is mondható, főleg napközben nyári melegnek. Az biztos, hogy korán reggel mégiscsak fagypont közeli hőértékeket mérnek sok helyen, sőt, ma is vannak mínuszok. Igaz, hogy mindössze két helyen is azok a legalacsonyabbak, tehát -1°C, ez a legalacsonyabb hőérték ma reggel. Lehet belőle esetleg -2 vagy akár -3 is közvetlenül napkelt előtt, de ebben a pillanatban két helyen mérnek -1°C. Nem fenn a hegyekben, lenne a városokban, vagy a településeken. Hát végül is a két leghűvösebb pont az országban, Csíkszereda -1°, Bodzaforduló szinte -1°. Nincs ebben semmi meglepő, ezek általában mindig a legalacsonyabb hőértékeket hozzák szinte nap, mint nap. Marosévízen van 0°, Gyergyóalfaluban 1°C, Székelyudvarhely pedig, ha jól látom, akkor 5°C-kal indítja a napot.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptúrral.
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

Gringo Star, csak a csajod legyen magyar, 6 óra után járunk, 18 perccel, október 7-e van. Ha valaki számolja a napokat az év eleje óta, akkor már 280-nál tart. Ha pedig visszaszámlálást követ el, és ez van éppen folyamatban, akkor már csak 85 maradt hátra 2026-ból. Amúgy a mai napon Amália nevű hallgatóinkat köszöntjük. Nem hinném, hogy túl gyakori név lenne. Régebb több volt belőle, legalábbis nekem elég sok Amália ismerősöm volt, de többnyire mind idős hölgyek voltak. Talán akkoriban. Néhány évtizeddel ezelőtt azért nagyobb divat volt ilyen nevet adni és viselni. De ha netalán akad olyan Amália, aki épp hallgat minket, akkor Isten éltesse őt. Egy ünnepelt dalával köszöntjük, Emily Lily. És örömet hozol, You Bring Me Joy. Úgy legyen, jó reggelt!

Elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Samira, It Was Him, 6 óra 29 perc van, szerda, október 7-e, ma is, holnap még a szebbik oldalát, arcát mutatja az időjárás, és a nappali csúcsértékek is azért 22 Celsius fok fölött alakulnak, már 23 fokot, holnapra 24-et prognosztizálnak a meteorológusok. A reggeli minimumok azért, hogy megmaradnak 5 Celsius fok tájékán, és bár lehet, hogy péntektől arrafele 2-3 Celsius fokkal magasabb lesz a reggeli minimum, mint a mostani, ez többek közt a felhőknek köszönhető. Ugyanakkor, hogy szokták mondani a gyógyszereknél is, hogy azért vannak mellékhatások, mert beveszed valamiért, hogy fájdalmat múlasszon, vagy gyulladást csökkentsen, csak mindig figyelmeztetnek, hogy vannak mellékhatásai. Na már most a felhők érkezésének is vannak mellékhatásai, mert lehet, hogy a reggeli minimumok egy picikét magasabbak lesznek, de sajnos, ha esik, akkor általában felhős fölöttünk az ég. Kék égboltból esőt, hát nem azt mondom, hogy soha nem tapasztaltunk, mert volt olyan, hogy csepergett, de honnan, mert felfele néztünk, és kék az ég, de honnan jön ez? Na, de ha már lesznek felhők fölöttünk, pénteken akár eső is számíthatunk, és ez a változékony időjárás csapadékra való hajlam azért az érvényben marad egész hétvégén, szombaton is, bár meglehetősen alacsony a valószínűsége, 15-20%-os. Vasárnapra viszont jóval magasabb, akár 35%-nyi esély is lehet arra, hogy hújon odafentről némi égi áldás. Viszont a felhőtlenségnek és a szinte zavartalan napsütésnek ma és holnap még örülhetünk.

Honeybeast és reggeli napfény, hát arra még egy picikét azért várni kell, még csak 6 óra 37 perc van. Bár napsütéssel dal formájában így is tudok szolgálni a Gibson Brothers jó voltából. Még mielőtt egy francia énekesnőt, aki férfi nevet visel, és ez a férfi név a Casablanca című világhírű filmre emlékeztet, addig jön tényleg dal formájában a napfény. Ezúttal Gibson Brothers tálalásában Sunshine. Jó reggelt!

On the radio. 3/4 hét van, október 7-e, és a mai napon 66 évet ünnepel egy hölgy, akit Sonja Dronier néven anyakönyveztek, de a világ nem így ismerte meg. Bár egy hölgyről beszélünk, férfi nevet választott magának, a Casablanca című film egyik férfi szereplőjét, az ő nevét vette át, Viktor László, és ezzel a névvel vált híressé is. Amúgy mesélt arról, hogy meglehetősen büszkén viselte ezt a művész nevet, és igazából őt fiúnak várták. El is mesélte, hogy a szüleimnek volt egy lányuk, de másodikként fiút akartak. Erre feljöttem én. Anyám sírt, mikor születtem, egy másik lány. Ez olyan dolog, melyet egész életeden át hordozol, és én látni akartam a nevemben is, meg akartam erősíteni a férfi oldalamat, hogy felfedezhessem mellette a nőit. Sonja otthon maradt, introvertáltan, félénken imádott főzni, és a tűzzel szemben üldögélt, míg Viktor állt a színpadon, bátor volt, követelőző, azt a szerepet játszotta, amit mindenki elvárt tőle. És bár Franciaországban született, többen mondják, hogy inkább belgiumi, ám mondjuk át is költözött Belgiumba, és első nagy-nagy sikere a 87-es Breathless. Ezt a dalt a Belgiumban tartott 87-es Eurovíziós dalfesztiválon adta elő. Ezzel a dallal folytatjuk, és kívánunk neki, valamint mindazoknak, akik a mai napon születésnapot ünnepelnek, kívánjuk a legjobbakat. Breathless. Viktor László. Jó reggelt!

amit egy hölgytől nem illik kérdezni. How old are you? Hány éves vagy konkrétan? 6 perc választ el 7 órától, zárjuk a Vekker első óráját egy szabad nappal, ami hát olyan 5,5 perc alatt el is tűnik, szertefoszlik a semmiben, de Madonna kedvéért meghallgatjuk. Első igazi nagy sikerét egyébként, nem is volt ez annyira siker, de ezzel jutott be először a toplistákra, aztán utána tényleg sorban gyártotta a világslágereket. De ez még nem volt annyira népszerű, de mivel hát Madonnából Madonna lett, ahogy ilyenkor szokás, az emberek visszatértek. Hát nézzük meg, hogy milyen slágerrel is vált ismerté. Hát ezzel, Holiday, szabad nap. 7-kor jönnek a hírek. Jó reggelt!

0: 10 medvét lehet kilőni, ma kezdődik a Kamara Zene Fesztivál. Egy csoportba kerültek a magyarok és a románok. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! Októberben fokozottan ellenőrzi a rendőrség a kerékpárosokat és a rollereseket Hargita megyében. A közlekedésrendészek elsősorban a közlekedési szabályok betartását, a megfelelő világítást és a láthatóságot biztosító felszerelések használatát vizsgálják. Ellenőrzik a fényvisszaverő elemek és a védőfelszerelések használatát is. A rendőrök arra is figyelnek, hogy a kétkerekű járművek vezetői szabályosan közlekedjenek az úttesten, megfelelően hajtsák végre a manővereket és sebességüket az útviszonyokhoz igazítsák. Ma kezdődik a 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. A hatnapos rendezvényen több koncert is lesz több műfajban, idén a klasszikus zene mellett jazz és világzene is szerepel a kínálatban.
1: A Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivált próbáljuk évről évre magasabb színvonalon művelni, ezért is szeretnénk minél több külföldi, igazán színvonalas előadót hozni a városba.
0: Mondta híradónknak Bihari Lóránt, a fesztivál alapítója, a szervező G1-esület vezetője. A hazai és magyarországi zenészek mellett érkeznek Ukrajnából, Nagy-Britanniából és az Amerikai Egyesült Államokból is. A koncerteket a Városháza Szent István termében, illetve a belvárosi református templomban és a Bakó borozóban tartják. Az érvénybe lépett medvekilövési kvóta szerint 10 medvét lőnek ki Székelyudvarhely közvetlen környékén. 5-öt még idén, további 5-öt pedig tavasszal. Jelentette be Dávid Endre alpolgármester, hangsúlyozva, hogy ebben állapodtak meg a vadásztársulattal, de ez nem érinti a beavatkozási kvótát. Vagyis ha egy medve bejut a településre és veszélyt jelent, továbbra is lehetőség van az azonnali beavatkozásra. Tette hozzá az alpolgármester videójában, hangsúlyozva, hogy ehhez elengedhetetlen, hogy a medve jelenlétéről időben érkezzen jelzés, mert többször is előfordult, hogy a lakók csak akkor szóltak, amikor az állat már továbbállt. Arra kérte a lakókat, hogy medve észlelésekor azonnal hívják a helyi rendőrséget. Egy csoportba kerültek a magyarok és a románok az U19-es futszál válogatottak Európa-bajnoki selejtezőjében, amelynek 5-ös számú csoportjában a házigazda Románia mellé Spanyolország, Magyarország és Hollandia került. A mini tornát Romániában rendezik, a mérkőzéseket jövő év március 30-a és április 4-e között játsszák, a csoportban minden együttes egyszer találkozik a másik három válogatottal, így alakul ki a végső sorrend. Az összesen 7 kvartett első helyezettje kvalifikálja magát a jövő ősszel zajló U19-es futszál Európa bajnokságra, amelynek Kazahsztán lesz a házigazdája. Folytatódik a férfi kézilabda bajnokok ligája, a csoportkör harmadik fordulóját játsszák ma és holnap. Ma 3:48-tól a Veszprém a Partizán Belgrád otthonában játszik, este 10-től az OTP Bank Pixeget, a Sporting Lisszabont fogadja. A bukaresti Dinamo holnap este a Barcelona vendége lesz. Ma reggelre is az elmúlt napokhoz hasonló időjárást jeleznek a meteorológusok, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb ma reggeli hőmérsékleti értékek térségünkben 9 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Waking up in California, vagyis Kaliforniában ébredni. Ott mondjuk ott lefekvéshez készülnek az emberek, és ott még kedv van. Itt pedig szép szerdát kellene kívánni. A Becker második órájának az elején, 7 óra 8 perckor. Történelmi nap mondhatni, ugyanis októberben ez az első szerda. Az összes többi hétköznapot, sőt a szombatot, a vasárnapot is kipipáltuk már októberben. Viszont szerdához most először van ebben a hónapban szerencsénk. Amáliák ünnepelnek névnapot, 23 évvel ezelőtt ezen a napon választották kormányzóvá Kalifornia, ha már szóba került, Kalifornia kormányzójává Arnold Schwarzeneggert. Ez is történelmi mérföldkő.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.

0: ilyen? Még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
1: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
2: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
1: És beáll! Gól! Fordul az állás!
2: Fordíts az álláson! Álláspontról.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Ricky Martin és Delta Godrem, Vente Paca, 7 óra után járunk 21 perccel, október 7-e van, de hogyha valaki a zsidó naptárt nézi, akkor nem 2026-ot írunk, hanem valami 5700, 5790, valami ilyesmi, ugyanis a zsidó vallás szerint Isten ezen a napon teremtette a világot. Az ünnepet természetesen nem a Gergely naptárhoz igazítják, hanem a zsidó naptárhoz, Tishri, talán így nevezik. Na, hát azért mi maradunk 2026-ban, 85 nap maradt hátra még ebből az esztendőből. Addig is, amíg jön a lapszemle, hadd szóljon Chris de Burgh dala az ezredforduló tájékáról. A Woman's Heart, egy női szív.

0: Tix és Sunshine. 7:30 lapszemlével folytatjuk a Hargita népe mai lapszámából, három cikket emelünk ki. Itt az első sláger téma, közösségi feladat és szigorodó elvárások. Ez a felcím. A főcím pedig, hogy nem csak új kukákat, új szokásokat is hoz az egységes hulladékrendszer. Éles váltás előtt áll Hargita megye, a decemberben rajtoló egységes hulladékgazdálkodási rendszer sikere elsősorban nem a technológián vagy az új kukákon, hanem a lakosság szemléletváltásán múlik. Bíró Barna Botont, Hargita megye tanácsának elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján a megemelkedett költségek, az Európai Uniós elvárások és a lakossági aggályok kapcsán is részletesen ismertette, hogyan változik a hulladékgyűjtés és a díjszabás. Hát, valahol, hogyha az embereknek ez nem tetszik, akkor ez is érthető. Most lehetne kiindulni abból, hogy uniós elvárások. Ugyan, hát nekünk is lehetnek uniós elvárásaink. Hogy úgy, hogy az uniós átlagbért kapjuk meg, és akkor így ne, mellényzsebből fizetjük ki a személydíjat. Ez az egyik. A másik meg az, hogy nem tudom, hogy valaha az ember meg tudja szokni, el tudja fogadni azt, hogy valami, ami korábban volt, de most változik, és több odafigyelést igényel. Szigorodik. Tehát több energiát köt le tőlünk. Ez az egyik. Úgymond többet kell dolgoznunk. És többet is kell fizetnünk érte. Tehát ez pont fordítva kéne legyen. Ha valamit jobban végzel, gondosabban, odafigyelve, betartva ezt, azt, amazt, akkor legalább mondják azt, hogy hát figyelj, több energiát fordítasz rá, akkor fizes kevesebbet. De nem. Szóval szemléletváltás ide vagy oda, azt, hogy valami, ami korábban olcsóbb volt, és most drágább lesz, ráadásul úgy, hogy több energiát igényel részünkről, hát ezt soha nem fogjuk megszokni, vagy megszeretni, megkedvelni. Jaj. Na, hát ez nem egy jó hír, ami most következik, de figyelmeztetett az energiaügyi államtitkár, hogy rekordot dönthet télen az áram ára. Hát ezt sem fogjuk megtapsolni. Rekordmagas villamos energia árakra kell számítani télen és jövő tavasszal, ha elhúzódik a közel-keleti válság, figyelmeztetett Christian Bouchoy energiaügyi államtitkár. Az ország helyzetét tovább nehezíti, hogy az alacsony dunai vízállás miatt legalább október 15-ig nem lehet újraindítani a csernavodai atomerőmű két reaktorát. Boldog új évet! Történelmi futsal meccs, ugye, amikor az udvarhelyi ifik is elkezdték a bajnokságot az U19-es korosztályos pontvadászatban, akkor említették, hogy az FK Csíkszereda újoncként indít csapatot. Nekik még nem volt futsal csapatuk, Csíkszeredának igen, de az FK-nak nem. És ha minden igaz, akkor győztek is. Győztek? Történelmi mérkőzést játszott az FK Csíkszereda, a klub újonnan alakult U19-es futsal csapata szombaton a Mártonáron sportcsarnokban mutatkozott be az országos bajnokságban. Szőcs László tanítványai. Igen, a mi Szőcs Lászlónk. Tanítványai egy fordulatokban és gólokban gazdag összecsapáson 11-9-re diadalmaskodtak a Kereszthegy SK ellen. Lacika, igen, ő mennyit rúgta labdát itt udvarhelyen. És még bajnoki kupát is emelhetett a magasba. Erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában. Jön a 4-es street. Egyszer fenn, egyszer lenn.
1: Élek, ne segíts! Én háttal úszom a part után. Az ára szemben nincs esély. A test kihűl,

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Reklámot hallotta.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Hearts in Stereo, ez volt az Accent, 7 óra 48 perc van, lassacskán zárjuk a Wecker második óráját is, 8-kor jönnek a hírek, utána pedig önkormányzati képviselőket fogadunk, vagyis a Székelyudvarhely önkormányzati testület két tagját. Utcafórumok a fő téma, hiszen folytatják, hogy hova mennek, miről beszélnek, hát azért jönnek ide, hogy elmondják mindezt.

0: 10 medvét lehet kilőni. Ma kezdődik a Kamarazene Fesztivál. Egy csoportba kerültek a magyarok és a románok. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! Októberben fokozottan ellenőrzi a rendőrség a kerékpárosokat és a rollereseket Hargita megyében. A közlekedésrendészek elsősorban a közlekedési szabályok betartását, a megfelelő világítást és a láthatóságot biztosító felszerelések használatát vizsgálják. Ellenőrzik a fényvisszaverő elemek és a védőfelszerelések használatát is. A rendőrök arra is figyelnek, hogy a kétkerekű járművek vezetői szabályosan közlekedjenek az úttesten, megfelelően hajtsák végre a manővereket és sebességüket az útviszonyokhoz igazítsák. Ma kezdődik a 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. A hatnapos rendezvényen több koncert is lesz több műfajban, idén a klasszikus zene mellett jazz és világzene is szerepel a kínálatban.
1: A Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivált próbáljuk évről évre magasabb színvonalon művelni, ezért is szeretnénk minél több külföldi, igazán színvonalas előadót hozni a városba.
0: Mondta híradónknak Bihari Lóránt, a fesztivál alapítója, a Szervezők Egyesület vezetője. A hazai és magyarországi zenészek mellett érkeznek Ukrajnából, Nagy-Britanniából és az Amerikai Egyesült Államokból is. A koncerteket a Városháza Szent István termében, illetve a Belvárosi Református templomban és a Bakó borozóban tartják. Az érvénybe lépett medvekilövési kvóta szerint 10 medvét lőnek ki Székelyudvarhely közvetlen környékén. 5-öt még idén, további 5-öt pedig tavasszal. Jelentette be Dávid Endre alpolgármester, hangsúlyozva, hogy ebben állapodtak meg a vadásztársulattal, de ez nem érinti a beavatkozási kvótát. Vagyis ha egy medve bejut a településre és veszélyt jelent, továbbra is lehetőség van az azonnali beavatkozásra. Tette hozzá az alpolgármester videójában, hangsúlyozva, hogy ehhez elengedhetetlen, hogy a medve jelenlétéről időben érkezzen jelzés, mert többször is előfordult, hogy a lakók csak akkor szóltak, amikor az állat már tovább állt. Arra kérte a lakókat, hogy medve észlelésekor azonnal hívják a helyi rendőrséget. Egy csoportba kerültek a magyarok és a románok az U19-es futszálválogatottak Európa-bajnoki selejtezőjében, amelynek 5-ös számú csoportjában a házigazda Románia mellé Spanyolország, Magyarország és Hollandia került. A mini tornát Romániában rendezik, a mérkőzéseket jövő év március 30-a és április 4-e között játsszák, a csoportban minden együttes egyszer találkozik a másik három válogatottal, így alakul ki a végső sorrend. Az összesen 7 kvartett első helyezettje kvalifikálja magát a jövő ősszel zajló U19-es futszál Európa bajnokságra, amelynek Kazahsztán lesz a házigazdája. Folytatódik a férfi kézilabda bajnokok ligája, a csoportkör harmadik fordulóját játsszák ma és holnap. Ma 3:48-tól a Veszprém a Partizán Belgrád otthonában játszik, este 10-től az OTP Bank Pixeget, a Sporting Lisszabont fogadja. A bukaresti Dinamo holnap este a Barcelona vendége lesz. Ma reggelre is az elmúlt napokhoz hasonló időjárást jeleznek a meteorológusok, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb ma reggeli hőmérsékleti értékek térségünkben 9 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen: a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra, Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ru honlapunkat.
4: Hadd nagy via kolor. Minőség

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Szerdán reggel 8 óra után nem ritkasság, hogy a Székelyudvarhelyi önkormányzati testület képviselői legyenek itt a stúdióban. Mondjuk az nem túl gyakori, hogy párban érkezzenek. Ezúttal a szó bármelyik értelmét is nézzük, de tényleg párban vannak. Ha valaki Facebookon követ minket, akkor balról jobbra dr. Simon Károly, és mellette dr. Simon Mária Tímea. Köszöntelek titeket, jó reggelt, sziasztok!
2: Szép jó reggelt, üdvözöljük a kedves hallgatókat.
3: Szervusz, Sapa, jó reggelt a hallgatóknak és a nézőknek is.
1: Párban.
3: Sztárban, párban.
1: Igen, lehetne így is nevezni a műsort. Jó, hát végül is az udvarhelyi közéletet beszéljük ki, illetve egy kicsit, hogy a ti szemszögötökből ez hogyan néz ki. De beszélgetésünk apropóját végül is a holnapi fórum, utcafórum adja? Holnap lesz?
2: Így van, holnap 6 órakor a Perfectnél várunk minden kedves szombatfalvi lakost, hogy a szombatfalvi problémákról beszélgessünk, javaslataikat meghallgassuk, úgyhogy igen, ez a műsornak az egyik apropója.
1: Nyilván nem fogjuk kibeszélni azokat a témákat, amelyek ott kerülnek szóba, azért van a fórum, hogyha valakinek bármilyen meglátása, javaslata, ötlete, ne talán panasza van, akkor ott mondja el nektek. Ti ezt a térséget képviselitek? Amúgy.
2: Igen, hát ez egy összetettebb feladatkör, úgymond a miénk. Egy alapvetően azért azt szerintem mondjuk el, hogy önkormányzati képviselőként ugye az elsődleges feladatkörünk ugye a döntéshozatalban való részvétel. Így van, úgyhogy ez ahhoz képest, hogy ugye bár sok esetben ilyen szempontból félreértés van, ez nem egy közalkalmazotti főállás, úgyhogy ezt mindenki a civil munkáján kívül végzi el, de elég sok feladattal jár. Ugye lehet, hogy itt a nagyobb közönség számára ebből inkább az látszik, hogy néhányszor vannak tanácsülések, ahol bizonyos határozatok mentén döntéseket hozunk. Egyébként ilyen szempontból elég hatékony ez a testület, úgyhogy éppen megnéztem, hogy átlagosan 2 tanácsülés jön ki a mandátumunk ideje alatt egy hónapban, is jóval több, mint 500 ilyen határozat született már meg. És ugye ez nem csak annyi, hogy ott abban az 1-2 órás tanácsülésen megszületnek ezek a döntések, hanem ennek nyilván van egy hosszabb előkészítő folyamata, ezt megelőzik ugye a szakbizottsági ülések, a frakcióülések, át kell nézni egyénileg, illetve munkacsoportokon belüli ezeket a határozatokat, és hát nyilván próbáljunk a legjobb tudásunk szerint racionálisan jó döntéseket hozni ezekben a kérdésekben. Ezen kívül ugye az önkormányzati képviselői feladatkörbe beletartoznak még egyéb szintén ilyen vezető bizottsági tagságok, ami szintén egy döntéshozatali folyamattal járnak ugye együtt, illetve számos egyéb, mondjuk úgy, hogy diplomáciai feladat is, különböző fórumokon, különböző eseményeken próbáljuk szintén legjobb tudásunk szerint képviselni a várost. De mindezek mellett a székelyudvarhelyi RMDSZ frakciói felvállaltak még 2 nagyon fontos feladatot. Az egyik, amit én mindig szoktam hangsúlyozni, nagyon fontosnak tartom, ezek a munkacsoportok, tehát ezek a szakbizottságokon túlmutató szakterületek mentén szerveződő munkacsoportok, amelyek bizonyos bonyolultabb vagy kritikusabb döntések megfelelő előkészítését hivatottak szolgálni, facilitálni, és ezen kívül igen, tehát elvállalták a tanácsos kollégák is, hogy egy-egy, így ahogy mondtad, egy-egy körzetért úgymond feleljenek. Utcákra lebontva ezek az információk, ezek nyilvánosan megtalálhatóak egyébként az elérhetőségeinkkel együtt az RMDSZ-nek a honlapján, úgyhogy az adott körzetek lakosai bármikor, bármilyen kérdéssel, problémával bátran fordulhatnak hozzánk. Ez nem helyettesíti, és nem is tudná, és nem is szeretné helyettesíteni akár a hivatalnak, vagy a különböző közszolgáltatóknak mondjuk az ügyfélszolgálatát, meg apparátusát, de egy plusz segítség kíván lenni abban, hogy ezekben a gyakortabb, bonyolultabb ügyintézésben tanácsot tudjanak kapni az emberek, illetve mi is tudjunk a problémákról, és ennek megfelelően tudjuk ezeket a megfelelő fórumokon képviselni.
1: Igen, viszont tény az ugye, hogy bármilyen döntést hoz, udvarhely városvezetői szinten, a helyi közigazgatás területén, az csak egy módon juthat törvényerőre, hogyha az önkormányzati testület azt megszavazza tanácsülésen, ez a formája, másképp nem nagyon lehet. Mi még emlékszünk, ti is emlékeztek valószínűleg, hogy azért az önkormányzati tanácsülések itt azért néhány évvel ezelőtt arról voltak híresek, hogy ott állt a bál, ment a cirkusz, mindenki vitázott, mindenki mondta magáét, és sokszor úgy zárult le a tanácsülés, hogy talán pont a legfontosabb kérdésekben nem hoztak döntést. Ez azért jó irányba változott az elmúlt években. Valakinek ez sem tetszik, hanem én is cirkusz, hogy cirkusz és kenyér. Itt te beszéltél róla, és érintetted, hogy azok a döntések, amelyek ott születnek, az végül is csak a hivatalos formája, mert azokat már előzőleg szakbizottsági üléseken, vagy frakcióüléseken, azt már megvitattátok. Na, ott lehet, hogy van olykor vita, meg egymással szembe mennek vélemények, érvelések, de... Ezek szerint, amikor oda jut, hogy meg kell szavazni, hát gyerekek, ne pocsékoljuk ezt a drága időt vitára, megcsináljuk azt korábban, és amikor oda jutunk, formalitás vagy sem, de ez a törvényes formája, ezt kell csináljuk. Szerintem ez így jól van.
2: Ez egyébként pontosan így van, ahogy mondott, tehát hogy van egy elég hosszú folyamat, tehát a határozatok átnézése, munkacsoportokon belüli megtárgyalása, akár ezt követően a frakciója, igen, ott vannak, előfordulnak viták, ugyanígy a szakbizottságokon is, ugye ahol már minden pártképviselője is, illetve a határozatok előterjesztő és az apparátusnak is, illetve az érintett intézményeknek a képviselői is jelen vannak, hát ott is előfordulhatnak viták, és így van, ha jó esetben ezek a határozatok vagy döntések már letisztázódnak azon a ponton, amikor a tanácsülésen belül is megtárgyalásra kerülnek.
1: Mi a helyzet olyankor, amikor olyan kérdésben kell dönteni, mint mondjuk a kultúrával, valamilyen rendezvényekkel, amelyben adott esetben ti személyesen érintettek vagytok, ilyenkor tartózkodtok, vagy hogy megy ez?
3: Igen, általában, amikor például a művelődési házzal kapcsolatos kérdésekről van szó, akkor általában szoktam jelezni, hogy akkor én nem veszek részt ebben a döntéshozatalban, akkor ezt a jegyző úr feljegyzi, és akkor a jegyzőkönyv is rögzíti azt, hogy az adott területen akkor én nem szavaztam, vagy nem is voltam jelen akkor, mond a döntéshozatalnak a meghozatalában.
1: De mi van, hogyha nem felel meg az elképzelés? Te elképzelsz valamit, ugye egy kulturális rendezvény, esetleg szűkös a pénzkeret rá, vagy nem tudom mi, mint a saját magad ellen mennél.
3: Hát általában azért előtte jóval megbeszéljük, és akkor a kollégák azért nem ellenem szoktak szavazni.
1: Megbántátok, hogy vállaltátok ez? Ez plusz munka. Plusz teher, felelősségteljes, említetted, mindenkinek megvan a civil életben, úgymond a saját munkája. Hát,
3: én nem... határozottan örülök annak, hogy ketten vagyunk benne, mert egy-egy hétfői hosszú frakcióülés, amikor ilyen jóval 11 óra után érünk haza, akkor jó, hogy ebben a történetben ketten vagyunk, egyedül a lányunk bánja, mert akkor általában nagyszülőkkel van, vagy most már akkora, hogy nincs szükség arra, hogy a gárdedám kelljen neki, de igen, hosszú órákat felszokott venni egy-egy történet, úgyhogy jó, hogy nem azt mondjuk, hogy na megint nem jöttél haza.
2: Megjegyezném, hogy egyébként az ő programja is eléggé, a lányunk programja is eléggé zsúfolt, és hát persze találhattunk volna olyan elfoglaltságot is, ahol mind a hárman részt veszünk ilyen munka, de lehet, hogy mi már nem bírnánk annyira a hoki edzéseket, úgyhogy rendben van ez így.
3: De térjünk vissza egy kicsit szerintem a szombatfalvi lakossági fórumra, hiszen ugye itt az emberek azért kíváncsiak, hogy akkor holnap 6 órakor a Perfektnél leszünk, de azt az ugye el kell mondani, hogy ez nem csak egy ilyen derültékből polliként jön, hogy most akkor Szombatfalvára megyünk, mert hogyha figyelték a hallgatók vagy a nézők, akkor ez már, ha jól számolom, akkor az 5. lakossági fórum, amit így fél időben megszervez a székelyudvarhelyi RMDS, hiszen voltunk már a köztériroda előtt, a Betlen negyedben, a Csereháton, a Tábor negyedben, illetve az utolsó alkalommal ugye a Tomcsa negyedet jártuk körbe, és az ott lakóknak a problémáját hallgattuk meg, és akkor ennek a sorozatnak a következő állomása ez a Szombatfalvi Lakossági Fórum, és természetesen nem fogunk megállni, hiszen vannak még körzetek, úgyhogy a következő alkalomra is majd biztos a kollégák majd fognak jönni, akik majd más-más körzetben laknak és tevékenykednek, hiszen ugye ott van még a fent a...
1: Hát nem tudom, Betlenfalván volt?
3: Betlenfalván még nem volt ilyen félidős lakossági fórum, de természetesen ott is lesz, illetve majd az új negyedben is kint egészen a Melinda mögött.
1: Nyilván azért vannak ezek a lakossági fórumok, mert mindent nem lehet átlátni, főleg az ilyen kisebbnek nevezhető gondokat, problémákat, ezért vannak a lakossági fórumok, de ilyenkor azért egy önkormányzati testületi tagnak azért valamelyest készülnie kell, vannak a sláger témák, vannak a nagyobb, akár beruházások, munkálatok, amelyek zajlanak, és akkor tehetnek fel kérdést, kell külön itt készülni nektek, hogy mégiscsak a lakossággal találkozunk, amit nem tudunk, elmondanak ők nekünk, de kérdezhetnek olyan témában, amivel elvárják, hogy mi azért csak tudjuk a tutit.
2: Itt egy kicsit kiegészíteném azt, amit Timi az előbb mondott, hogy vagy kihangsúlyoznám azt, amit már elmondott, hogy ez nem egy új keretű dolog, tehát itt a helyi székelyudvarhelyi RMDS-re, tehát hogyha megnézzük, akkor akár mondhatjuk, hogy a 22-es választásokat követően, tehát Antal Lorán szenátor úr elnöklete alatt ez nagyon jellemző volt ez a nyitás vagy nyitottság. Tehát ugye ide ebbe a sorba illeszkedik be a köztérirodának a megnyitása, ahol azóta is folyamatosan várják és fogadják a,
1: van egy lista,
2: a lakosokat,
1: ugye?
2: És igen, ez a lista, ami egyébként a 24-es választásoknak is gyakorlatilag a programja ez alapján állt össze, tehát az emberektől beérkezett kérések, javaslatok, probléma felvetések alapján állt az össze, ugye egyrészt ugye különböző területeken kategorizálva, meg priorizálva összeálltad a 100 kiemelt pont, amit ugye a programfüzet is tartalmazott, de ezen kívül volt egy hosszú lista, így ahogy mondtad, apróbb, kisebb lokális feladatokkal, problémákkal, javaslatokkal, és ennek, ezeknek a megoldása úgymond folyamatos, illetve hát ez a lista is ez dinamikus, tehát nem fogunk a végére érni, mert mindig
1: az
2: jönnek
1: nem is baj,
2: be,
1: az csak
2: mindig jönnek be új problémák és új feladatok, de így van, ahogy mondtad, nem is baj. Ez itt az előbb a mi kérdésedre a válaszodat egy picit elvicceltem, de akkor a rövid válasz az, hogy nem bántuk meg, pont ezért, mert nagyon sok a feladata kívás, és igen, tehát ebbe a sorba illeszkednek be ezek a lakossági fórumok is, ami szintén egy plusz felületet ad arra, hogy akkor ott már személyesen is találkozzunk, és ugyanúgy meghallgassuk ezeket a problémákat, javaslatokat, választ tudjunk adni ezekre, fel tudjuk jelezni, bekerüljenek ebbe a listába, és utána elinduljon ezeknek a megoldási folyamata. Így, ahogy elhangzott most, tulajdonképpen fél időnél tartunk, holnap után talán töltjük be a...
3: Kicsit később.
1: Nem október végén volt valami?
2: Október 22, igen, bocsánat, a 9-ére
1: fejeztem. Most.
2: De hamarosan következik, igen, a fél ideje, úgymond a dátumnak, és akkor úgy gondoltuk, hogy egy újabb kör ilyen lakossági fórumot is szervezünk. Mindezek mellett, amit elmondtam, tehát ezek mellett ugye a köztériroda is folyamatosan várja a székelyudvarhelyieket, illetve mi is bármikor elérhetőek vagyunk.
1: Mernek az emberek jönni témákkal, javaslatokkal, akár panaszokkal is, észrevételekkel az eddigi tapasztalatok alapján? Valószínűleg, hogy ezért vannak, nem valószínűleg, biztosan ezért vannak erre a fórumok, hogyha valami gond van valahol, akkor mondjátok ki, lehet, hogy hamar meg tudjuk oldani, lehet, hogy több időre van szükség, van, hogy van ez, van az is, gondolom mindkettővel szembesültök.
3: Úgy gondolom, hogy azokon a lakossági fórumokon, amelyeken én részt vettem most a félidős időszakban, hosszúak voltak, konstruktívak voltak, természetesen az embereknek voltak panaszai, de nagyon jó volt, hogy volt nagyon sok olyan történet, amire azt tudták mondani a kollégák, főleg ugye itt kihangsúlyoznánk Dávid Endre alpolgármesternek a tevékenységét, hiszen ő az, aki ezeket úgymond a kis ügyeket viszi. Mondom, hogy kis ügyek, mert hogy ezek azok a mindennapi problémák, amelyeket az embereket érintik, és akkor jó látni, hogy akkor van egy ilyen checklist, és akkor ki van pipálva, és akkor itt néztük, hogy a szombatfalvi területen a 2024-es lista szerint, ha jól számoltuk, akkor ilyen 43 kis ügy van, amelyiknél már zölden villog a pipa, hogy akkor azt úgy Endréjék megoldották, de ugyanebbe a sorba illeszkedik be jól szerintem az is, hogy azért mégiscsak a szombatfalvi részen megy át az a két útszakasz. Gondolok itt a Tamási Áronra, illetve az Orbán Balázsra, amelyek ugye megújultak teljes egészében a nagy mobilitási projekt kapcsán, és azért jó úgy bemenni a városba Szombatfalváról, hogy akár biciklivel, akár autóval, akár ugye most az új buszokkal is, hogy biztonságba be lehet jutni a Székelyudvarhelyi központba, még ha kicsit akadozva is, mert mindig van valahol valami útjavítás, de reméljük, hogy egyszer a végére érünk.
1: 19 tagú az önkormányzati testület, mindenki nem érthet mindenhez, ezért is vannak a szakbizottságok, hogy mindenki a saját területén, saját területein dolgozzon, tehát olyan témában, amihez ért. Nektek is megvannak ezek a feladatok. Ha már fél időnél járunk, volt olyan téma, amikor azt mondtátok, húha, ez a kérdés, vigyük haza az anyagot így, és akkor böngészük át, olvassuk át, mert ez az én területem, ehhez én kéne megmondjam a legpontosabb választ, nem várható el egy orvostól, hogy a kultúrában tényleg szakvéleményt formálj meg. Voltak ilyenek, amelyek azért okoztak nektek fejtörést, esetleg fehér éjszakát, hogy tudtátok, hogy ez a ti területetek, itt tőletek várják, többen vagytok, hogy megmondjátok azt, ami a leghelyesebb út.
2: Nagyon-nagyon sok ilyen,
1: például...
2: ilyen van. Hát itt nálam ugye én inkább tehát az oktatás és a gazdaság vonalakat képviselem. Ugye itt hát főleg az oktatás részen ugye itt elég sok...
1: Az Orbán Balázsra gondolsz?
2: Orbán Balázs, Ötvös és más problémák is. Ebben segítenek nagyon sokat, tehát ez bonyolultabb annál, mint ahogy te itt elmondtad, hogy ilyen egyénileg majd meghozzuk ezeket a... Tehát ebben segítenek nagyon sokat a munkacsoportok, tehát ez hosszú-hosszú, tehát egy-egy ilyen kérdésnél nagyon-nagyon sok egyeztetés, elemzés, dokumentumok kidolgozása, különböző szereplőkkel vagy érintettekkel tárgyalása, ez rengeteg, tehát ezeknél a nagyobb horderejű döntéseknél rengeteg előkészítő munkacsoport, feltételez, és pont ezért tartom én nagyon fontosnak, hogy működnek ezek a munkacsoportok. Az én területemen egyrészt mindenképpen ez a, hát nem hiszem, hogy ezt már beszéltünk itt a műsorban is róla, hogy különösebben részletezni kellene, de ez az iskolahálózatot érintő elég súlyos problémák, amik óriási kihívást jelentettek és jelentenek. A másik, ami mindig kihívást jelent, és hát főleg a mi mandátumunkban az egyéb nem túl kedvező, akár globális, akár országos gazdasági helyzetben az mindig egy nagy kihívás, a költségvetés ki tudjuk olyan formában alakítani, hogy az a lehetőségekhez mérten a lehető legoptimálisabb legyen.
1: Nyilván nem azt képzeltem, hogy a döntést egyedül hozod meg, de az, hogy benned kialakul egy elképzelés, az egy személyes, amit aztán majd közé teszel, gyerekek, vitassuk meg, mondjatok véleményt, lehet, hogy változtat, te valamit rosszul láttál, és akkor igazítod. Ez a csapatmunka.
2: Így van, de a nehezebb döntéseknél ez is egy folyamat része, mert ahhoz, hogy kialakuljon benned ez a döntés, az nyilván nagyon-nagyon sok elemzést
1: olykor kompromisszumot is, ugye vár.
2: Nyilván.
1: Timi, nálad?
3: Én most így hirtelen a művelődési háznak a felújítását tudnám mondani, ha bár ez nem teljesen kulturális terület, de nagyon érezzük, ugye a hiányát, és akkor nagyon sok olyan egyeztetésen, beszélgetésen vagyunk túl az elmúlt két évben, amelyben igazából próbáljuk menteni nem mondom, hogy menthetetlen, mert soha nem vagyunk ennyire elcsüggedve, de hogy az energetikai felújítás kapcsán, ugye ezt már biztosan a nézők és a hallgatók is hallották, hogy voltak olyan tervezési problémák, amelyekkel most erőteljesen szembesülünk, és akkor bízunk benne, hogy végül jó lesz a végeredmény, de hogy ez nem egy egykörös történet, és most a héten is volt, hogy tervezővel egyeztettünk meg, beszélgettünk arról, hogy akkor a pincétől a padlásig, és az elmúlt egy hónapban is szerintem már háromszor, négyszer is lettem messzes, hogy akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk az épületet minél hamarabb, és minél hatékonyabban, és minél jobban majd az udvarhelyiek rendelkezésére bocsájtani, mert érezzük azt, hogy egy kulturális tér kiesett a körforgásból, és jó lenne azt minél hamarabb visszakapcsolni.
1: És még van egy nehézség, amivel a kultúra, ma mondhatni akár globális szinten, de országos szinten mindenképpen is, gondolom, hogy helyi szinten is. A hétvégén voltam Telekfalván a Tök Fesztiválon, és ott moderáltam egy beszélgetést, amelynek a kultúra állt a középpontjában, és gondolom, hogy te is egyetértesz azzal, hogy a kultúrát támogatni kell, éltetni. Ilyen a kultúra, és jól menedzselni is, ezért vannak a menedzseri állások meghirdetve az önkormányzatnál, hogy mindenki jön az elképzelésével, stb. Stb. Csak hogy ilyen időkben, amikor üzemanyagárak, nehéz gazdasági helyzet, gyakran vannak olyan törvényhozók, döntéshozók, akik a kultúrától vennének el pénzt, neked biztos, hogy a szíved szakadt ketté, amikor, de... szembesülsz most, biztos, hogy szembesülsz ilyenkor. Nehéz gazdasági helyzetben a kultúra is megérzi.
3: Megérezzük. Ugye már a költségvetés tervezésekor már azért láttuk azt, hogy nem tudunk addig nyújtózkodni, ameddig szeretnénk, hanem ugye a jó mondás szerint, ameddig a takarónk ér, és akkor abban a keretben kell mindig gondolkodjunk, úgyhogy igen, éreztük az idén mi is ezt a kevesebb pénzt, de igazából ilyenkor jön be a kreativitás, úgyhogy akkor csak jobban meg kell dolgozni az agytekervényekkel.
1: Hát kell gondolni, mit, hogy, és ennyiből hogyan lehet megközelítőleg azt kivitelezni, amit én itt valahol fenn elképzeltem, feltételezem. Maradt-e bármi, ami kimondatlanul maradt részletekről?
2: Talán ismételjük át el akkor a
1: holnapi nap az egy fontos nap, főleg a szombatfalviaknak akkor.
2: Szeretettel várunk akkor mindenkit a Perfekt előtti kis térre 6 órakor.
3: Igen, a Perfekt előtt volt a 2024-es választáskor is az utcafórum, úgyhogy oda fogunk visszamenni. Jelen lesz, ahogy a meghívóban is áll a polgármester úr, az alpolgármester úr, ott lesznek az önkormányzati képviselő kollégák is, úgyhogy nem csak mi ketten leszünk, hanem a teljes apparátus is velünk lesz, illetve ők fognak majd olyan bonyolultabb kérdésekre is válaszolni, amelyek esetleg a szombatfalviakat jobban érdekli. Úgyhogy holnap 6 órakor a Perfektnél.
1: Ez egy lehetőség, és hát csak egy dolgot lehet kérni, hogy a szombatfalviak éljenek ezzel a lehetőséggel.
3: Így legyen.
1: Hölgyem, uram, köszönöm a beszélgetést.
2: Mi is köszönjük szépen a lehetőséget.
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.

Storm Santa és Rainfall, eső hullás. Hát a hétvége hozhat ilyesmit is, benne van a pakliban. Egyelőre még csak szerdánál tartunk, 8 perc választ el 9 órától, és ha már a jövő hétvégén boxgálára került sor, hiszen ezt reklámozzuk is, hát ha box, akkor Rocky, és ha Rocky, akkor annak a bizonyos filmnek a betétdala jön most. Burning Heart.

0: 10 medvét lehet kilőni. Ma kezdődik a Kamarazene Fesztivál. Egy csoportba kerültek a magyarok és a románok. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! Októberben fokozottan ellenőrzi a rendőrség a kerékpárosokat és a rollereseket Hargita megyében. A közlekedés rendészek elsősorban a közlekedési szabályok betartását, a megfelelő világítást és a láthatóságot biztosító felszerelések használatát vizsgálják. Ellenőrzik a fényvisszaverő elemek és a védőfelszerelések használatát is. A rendőrök arra is figyelnek, hogy a kétkerekű járművek vezetői szabályosan közlekedjenek az úttesten, megfelelően hajtsák végre a manővereket és sebességüket az útviszonyokhoz igazítsák. Ma kezdődik a 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. A hatnapos rendezvényen több koncert is lesz több műfajban, idén a klasszikus zene mellett jazz és világzene is szerepel a kínálatban.
1: A Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivált próbáljuk évről évre magasabb színvonalon művelni, ezért is szeretnénk minél több külföldi, igazán színvonalas előadót hozni a városba.
0: Mondta híradónknak Bihari Lóránt, a fesztivál alapítója, a szervezőké egyesület vezetője. A hazai és magyarországi zenészek mellett érkeznek Ukrajnából, Nagy-Britanniából és az Amerikai Egyesült Államokból is. A koncerteket a Városháza Szent István termében, illetve a Belvárosi Református templomban és a Bakó borozóban tartják. Az érvénybe lépett medvekilövési kvóta szerint 10 medvét lőnek ki Székelyudvarhely közvetlen környékén. 5-öt még idén, további 5-öt pedig tavasszal. Jelentette be Dávid Endre alpolgármester, hangsúlyozva, hogy ebben állapodtak meg a vadásztársulattal, de ez nem érinti a beavatkozási kvótát. Vagyis ha egy medve bejut a településre és veszélyt jelent, továbbra is lehetőség van az azonnali beavatkozásra. Tette hozzá az alpolgármester videójában, hangsúlyozva, hogy ehhez elengedhetetlen, hogy a medve jelenlétéről időben érkezzen jelzés, mert többször is előfordult, hogy a lakók csak akkor szóltak, amikor az állat már tovább állt. Arra kérte a lakókat, hogy medve észlelésekor azonnal hívják a helyi rendőrséget. Egy csoportba kerültek a magyarok és a románok az U19-es futszál válogatottak Európa-bajnoki selejtezőjében, amelynek 5-ös számú csoportjában a házigazda Románia mellé Spanyolország, Magyarország és Hollandia került. A mini tornát Romániában rendezik, a mérkőzéseket jövő év március 30-a és április 4-e között játsszák, a csoportban minden együttes egyszer találkozik a másik három válogatottal, így alakul ki a végső sorrend. Az összesen 7 kvartett első helyezettje kvalifikálja magát a jövő ősszel zajló U19-es futszál Európa bajnokságra, amelynek Kazahsztán lesz a házigazdája. Folytatódik a férfi kézilabda bajnokok ligája, a csoportkör harmadik fordulóját játsszák ma és holnap. Ma 3:48-tól a Veszprém a Partizán Belgrád otthonában játszik, este 10-től az OTP Bank Pixeget, a Sporting Lisszabont fogadja. A bukaresti Dinamo holnap este a Barcelona vendége lesz. Ma reggelre is az elmúlt napokhoz hasonló időjárást jeleznek a meteorológusok, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb ma reggeli hőmérsékleti értékek térségünkben 9 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Innen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen: a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
1: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaöledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banisáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
3: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
2: És beáll! Gól! Fordul az állás!
3: Fordíts az álláson! Álláspontró.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.

Make Me Feel, Janelle Monáe. És a hírekben is beszámoltunk arról, hogy kezdődik a Kamarazene Fesztivál. Nézem is a programot. Ugye hát vannak a rendhagyó zeneórák, amelyek amúgy nyíltak 10 órától 13 óráig. Persze, hogy főleg diákokat visznek oda szervezeten, de bárki ellátogathat a rendhagyó zeneórákra. És este 7 órakor indul is a koncertsorozat. Elsőként a Tiberius Quartet lép fel. A helyszín, ezt nem árt megjegyezni, a központi református templom, ott is lesznek koncertek. Aztán nyilván a legtöbb fellépés az mégiscsak a polgármester hivatal dísztermében lesz.

Ladány benne 27 és egy dal a fürdőszobai nyaralásról, mert másnak nem igen nevezhetné. Fürdik a lelkem, napozik oda benn, mert hogy hát az időjárás már nem olyan, hogy esetleg kimenjünk valahova víz szélére, és nyaraljunk egyet. Fürödjünk akár a vízben, akár a napfényben, nem. Október már nem erről szól, és a következő hónapok sem erről lesznek híresek, bár azért október, főleg így még az első hetében, azért ad lehetőséget, hogy esetleg keresünk egy jó helyet valahol lendélen, melegebb éghajlatot, és elmegyünk, és ott fürdessük meg testünket, lelkünket. Nem is rossz ötlet. Már ki is szúrtunk egy helyet, ahol 30 fok lesz a hétvégén. Jó hely. Senki sem tökéletes. Nobody's perfect. Énekel a Mike and the Mechanics. 9 óra után járunk 28 perccel.

0: Felvettünk négyet a Kelbeginek, használja. Rárak egy kis delay-t, ez cső.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra, Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Hat napon át ismét a zenéje a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.1 Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-éig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: Lakossági fórum lesz Szombatfalván. Tovább terjed a veszettség Csíkban. Balkánbajnok lett Lőrinc Magor. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Fennakadás nélkül működik a tollró útdíjrendszer. A közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat szerint megszűntek az október 1-i induláskor jelentkező műszaki problémák. A vállalat azt tanácsolja a sofőröknek, hogy indulás előtt lépjenek be a rendszerbe és váltsák ki az úthasználati matricát. Ha ez a rendszer meghibásodása miatt nem sikerül, büntetés nélkül útnak indulhatnak, ugyanis a műszaki okokból meghiúsult útdíj fizetést a rendszer rögzíti. A tollró a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű, áruszállító és hasonló vegyes használatú járművekre vonatkozik, a díjat pedig a megtett távolság, a jármű tömege, környezetvédelmi besorolása és az úttípus alapján számítják ki. Tovább terjed a veszettség Felcsíkon. Tegnap Csíkdán falván újabb fertőzött szarvasmarhát azonosítottak, Csíkszentdomokos határában pedig egy veszett macskát kellett lelőniük a vadászoknak. Az állat előbb kutyákkal verekedett össze, majd megharapott egy asszonyt és egy idős férfit, valamint egy biciklist is megkergetett. Csíkdán falván ezzel másfél héten belül már a 7. veszett szarvasmarhát találták, korábban Csíkszent Tamáson, Csíkszentdomokoson, Csíkmadarason és Csíkrákoson is megjelent a fertőzés. Csíkszent Mihályon emellett egy kutyánál is kimutatták a veszettséget. Újabb lakossági fórumot tart az RMDS Székelyudvarhelyen. Október 8-án csütörtökön este 6 órától Szombatfalva lakóit várják nyílt beszélgetésre a Tamási Áron utcai Perfekt üzlet elé.
1: Jelen lesz a polgármester úr, az alpolgármester úr, illetve az önkormányzati kollégák is, úgyhogy bármilyen kérdésük van, kérésük van, akkor ott megtehetik. Várunk mindenkit nagy szeretettel.
0: Mondta híradónknak Simon Mária Tímea, önkormányzati képviselő. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémákat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést is adnak az előrelépésről. Újabb a balkánbajnoki címet szerzett Lőrinc Magor birkózó, aki a horvátországi Koprivnicában nyerte meg az U20-as versenyt. A 86 kg-os súlycsoportban Lőrinc 3 ellenfelét győzte le. A sportoló a balkánbajnoki címet 3. alkalommal szerezte meg, korábban az U15-ös és az U17-es korosztályban is nyerni tudott. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, tegnap este zárult a 4. forduló. Az A-liga 3. csoportjában a világbajnok Spanyolország idegenben 2-1-re nyert Horvátország ellen, Anglia 3-0-ra verte Csehországot. A B-liga 1-es csoportjának eredményei Skócia, Szlovénia 1-2 és Svájc, Észak-Macedónia 3-0. A C-liga eredményei 1-es csoport Albánia, San Marino 2-1, Fehér Oroszország, Finnország 1-0. 3-as csoport Moldova, Szlovákia 0-4, Kazasztán, Feröer 2-2, 4-es csoport Észtország, Izland 0-0, Luxemburg, Bulgária 0-2. A Nemzetek Ligája november közepén folytatódik. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója.
3: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Nem mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

Volt pár alkalom LL Junior Kevin és a Valmára fiúk oda tették magukat. A Sztár délután harmadik óráját ezzel a dallal indítottunk, és hát volt pár alkalom, amikor összegyűlt a város, ez így volt tegnap is például október 6-án, a képeket pedig már meg lehet tekinteni a Városháza Facebook oldalán, mert tegnap este egy különleges meghittés méltóság teljes október 6-ai megemlékezés részesei lehettek azok az emberek, akik ott voltak és jelen voltak. A Mire megvírad ezúttal nem a végével kezdte a történetet, először az emberekhez próbált közelebb hozni bennünket, a férjekhez, az apákhoz, a fiakhoz és a barátokhoz, azokhoz az emberekhez, akik 1849. október 5-én este még szeretteikre gondoltak, leveleket írtak, üzentek, kértek és búcsúztak. Erről szólt az előadás. Hát főleg eleje. És talán éppen ettől vált még erősebbé a végére a felismerés, ugyanolyan emberek voltak, mint mi, féltek, szerettek, hiányzott nekik az otthon, gondoltak a családjukra, és mégis olyan hőstettekre voltak képesek, amelyek miatt ma 177 évvel később is kimondjuk a nevüket. És jó volt nem távoli történelmi alakokként, hanem emberként találkozni velük, majd újra ráébredni arra, hogy éppen ez

szervezzetek programot, ez egy pénteki nap. No. Az jó lesz péntek délután egy jó hétvége indító esemény a város közösségének. Tomboxer felvételével pedig indítom a következő 3,5 percet.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként jár.

0: most mindössze 8,90 banisáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Figyelem, akció!
1: Ha bútor, akkor rózsafog.
2: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
3: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
2: És beáll! Gól! Fordul az állás!
3: Fordíts az álláson! Álláspontról!
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Hallgatom ezt a zenét, és közben besüt a nap a stúdióba, hát pont rám a mikrofonhoz. Annyira jó érzés volt, olyan volt, mintha egy picit még a nyárban lettem volna, főleg, hogy ez a zene csendült fel a háttérben. És pont egy nyári hírt is olvasok a hírportálon, mert hogy nagyot nőtt a forgalom a turisztikai főszezon utolsó hónapjában. Augusztusban 9%-kal nőtt a turisták száma Romániában, írják ezt a Maszolon. Az utolsó nyári hónapban pontosan több mint 2,26 millió turista töltött el legalább egy éjszakát idegenforgalmi szálláshelyen, és ez egy évvel korábban 2,08 volt csupán. A belföldi vendégek száma pedig 8%-kal nőtt, és a külföldieké pedig 15,5%-kal. Augusztusban többen voltak Romániában, mint például tavaly augusztusban. Az év első 8 hónapjában az országban a turisták száma 9,75 millió volt körülbelül, ez 0,7%-kal nagyobb, mint 2025 azonos időszakában. Úgyhogy az első 8 hónapban is nőtt a belföldi, valamint a külföldi vendégek száma is 10-14%-kal. A legtöbb turista a tengerparti Konstanca megyét választotta, ott volt a legtöbb turista idén. Aztán a második helyen Bukarest áll, a fővárosba is sokan látogattak, és Brassó megye pedig a dobogó harmadik fokán szerepel, azt a megyét keresték fel 878 ezeren például. A legtöbb külföldi vendég Németországból, Olaszországból, az Amerikai Egyesült Államokból és Lengyelországból, Izraelből, valamint Magyarországról érkezett. Hát valószínű, hogy ők a tengerpartra mentek, de van, aki Bukarestet vagy épp Brassó megyét kereste fel. Az első három helyezett van leírva a listára, és a többit nem tudom. A Hargita megye körülbelül hányadik helyen szerepelhet ezen a listán, és hányan látogatták meg, hogy milyen volt a forgalom most ebben a szezonban a turistákat illetően. Remélem, hogy jó, azért remélem, hogy egy jó nyarat zárhatnak a vendéglátósok is itt Hargita megyében. Csillag az égen, megyünk tovább, megy Hargita megyei zenekarral.

Nagy sláger 2026-ban, Nagy Bogi és Des dala Jó leszek újra. Hát ezt igen, már kívülről fújja mindenki. Nem tudom, az a nő hogy volt, amikor elkapták a határon, mert hogy azért elrejtették a nagyértékű aranygyűjteményt, de ez azért nem fogott ki a határőrökön. Na nézzük a részleteket. Egy Blitzel nevezésű akciót hajtottak végre a gyurgyui határőrök október 6-án tegnap az 5-ös országúton, amelynek célja az illegális migráció és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése és visszaszorítása volt. Hát ez gyakrabban kellene alkalmazzák. És az akció során a határőrök ellenőrzés céljából megállítottak egy Moldovában nyilvántartásba vett személy gépkocsit, amelyet egy 37 éves moldovai állampolgárságú nő vezetett, és amely a Törökország-Moldova útvonalon közlekedett. Tehát Törökországból érkezett. Azt mondták a határrendészetnél, hogy a hátsó ülésen két párnába rejtve 1100 g aranyszínű, aranynak látszó fémből készült ékszert találtak, amelyek becsült értéke mintegy 660 ezer lej. Wow! És amelyek eredetét az érintett személy nem tudta dokumentumokkal igazolni. És a felfedezett ékszereket a nyomozás folytatása és szakértői vizsgálat céljából bizony lefoglalták, az ügyben pedig büntető eljárást indítottak. Tehát szórópróbaszerűen most elővettek egy Moldovába tartó gépjárműt, de itt, hogyha minden nap ezt megcsinálnák, szerintem olyan sztorik lennének, itt a hírportálok tere lennének azzal, hogy miket kaptak a határrendészetnél. Úgyhogy több mint 1 kg aranyékszer találtak egy Törökországból érkező személy gépkocsiban, amit egy 37 éves nő vezetett. Hát az valószínű, hogy nem volt jól, sőt, annál inkább rosszabbul volt, hogy elkapták, de hát ez ilyen, nem kell ezt csinálni. Óvatosan az aranya. Dua Lipa érkezik.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.

0: Lakossági fórum lesz Szombatfalván. Tovább terjed a veszettség Csíkban. Balkán bajnok lett Lőrinc Magor. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Fennakadás nélkül működik a tolló úti rendszer, a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat szerint megszűntek az október 1-i induláskor jelentkező műszaki problémák. A vállalat azt tanácsolja a sofőröknek, hogy indulás előtt lépjenek be a rendszerbe és váltsák ki az úthasználati matricát. Ha ez a rendszer meghibásodása miatt nem sikerül, büntetés nélkül útnak indulhatnak, ugyanis a műszaki okokból meghiúsult útdíj fizetést a rendszer rögzíti. A tolló a 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű, áruszállító és hasonló vegyes használatú járművekre vonatkozik, a díjat pedig a megtett távolság, a jármű tömege, környezetvédelmi besorolása és az úttípus alapján számítják ki. Tovább terjed a veszettség Felcsíkon. Tegnap Csíkdán falván újabb fertőzött szarvasmarhát azonosítottak, Csíkszentdomokos határában pedig egy veszett macskát kellett lelőniük a vadászoknak. Az állat előbb kutyákkal verekedett össze, majd megharapott egy asszonyt és egy idős férfit, valamint egy biciklist is megkergetett. Csíkdán falván ezzel másfél héten belül már a 7. veszett szarvasmarhát találták, korábban Csíkszenttamáson, Csíkszentdomokoson, Csíkmadarason és Csíkrákoson is megjelent a fertőzés. Csíkszentmihályon emellett egy kutyánál is kimutatták a veszettséget. Újabb lakossági fórumot tart az RMDSZ Székelyudvarhelyen. Október 8-án csütörtökön este 6 órától Szombatfalva lakóit várják nyílt beszélgetésre a Tamási Áron utcai Perfekt üzlet elé.
1: Jelen lesz a polgármester úr, az alpolgármester úr, illetve az önkormányzati kollégák is, úgyhogy bármilyen kérdésük van, kérésük van, akkor ott megtehetik. Várunk mindenkit nagy szeretettel.
0: Mondta híradónknak Simon Mária Tímea, önkormányzati képviselő. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémákat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést is adnak az előrelépésről. Újabb a balkánbajnoki címet szerzett Lőrinc Magor birkózó, aki a horvátországi Koprivnicában nyerte meg az U20-as versenyt. A 86 kg-os súlycsoportban Lőrinc 3 ellenfelét győzte le. A sportoló a balkánbajnoki címet 3. alkalommal szerezte meg, korábban az U15-ös és az U17-es korosztályban is nyerni tudott. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, tegnap este zárult a 4. forduló. Az A-liga 3. csoportjában a világbajnok Spanyolország idegenben 2-1-re nyert Horvátország ellen, Anglia 3-0-ra verte Csehországot. A B-liga 1-es csoportjának eredményei Skócia-Szlovénia 1-2 és Svájc-Észak-Macedónia 3-0. A C-liga eredményei 1-es csoport Albánia-San Marino 2-1, Fehér-Oroszország-Finnország 1-0. 3-as csoport Moldova-Szlovákia 0-4, Kazasztán-Feröer 2-2, 4-es csoport Észtország-Izland 0-0, Luxemburg-Bulgária 0-2. A Nemzetek Ligája november közepén folytatódik. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: A Sztár délután 4. órája következik, már is indítunk egy újabb órát, 3 óra után vagyunk 4,5 perccel. 23 Celsius fokot mutatnak a hőmérők Székelyudvarhelyen, ragyogó napsütéses délutánunk van így szerdán, hét közepén, hát olyan gyorsan telnek a napok és az órák, hogy hamarosan újra itt van a hétvége, de addig is zenélgetünk még itt a Sztár délutánban, és persze holnap is találkozunk. Indítom Entrance felvételével a 90-es évekből, előtte viszont itt van és meghallgatjuk Elvis Presleyt.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántffy Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződéskötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523.

Rózsa Magdi énekelt a Hazatalás című slágere. Kellemes, szép dal, hát szeretünk hazatalálni és hazaérni szerencsésen, ezért is vezessetek óvatosan, lassan és figyelmesen szerda délután is. Egyébként az a férfi Csíkszeredában, amikor hazaért, nem biztos, hogy örült annak, amit látott, hiszen egy rendőrségi közlemény szerint október 1-ére virradóan a csíkszeredai férfi, amikor belépett a lakásba, akkor épp rajta kapott egy férfit, hogy betört a lakásába. A lakásból szerencsére nem tulajdonítottak el semmit, de egy 38 éves férfiről van szó, aki engedély nélkül jutott be egy csíkszeredai férfi lakásába. A gyanúsítottat még tegnap 24 órára őrizetbe vették, és az ügyben magánlakás sértés gyanújával folytatják a nyomozást. Erről beszélt a Hargita megyei rendőrfőkapitányság sajtóosztálya. Na, hát én kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz, de ez elszomorító hír egyébként, hogy betörésen kaptak egy férfi Csíkszeredában. Ugyanígy megtörténik Székelyudvarhelyen is, sőt, már volt rá példa, úgyhogy csak óvatosan.

játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Backstreet Boys volt itt a Sztár délutánban. A legnagyobb slágerek szólnak változatosan továbbra is. Épp olvasok egy összesítést, hogy mennyit költ egy háztartás havonta átlagosan élelmiszerre. Na hát az a pénzösszeg az nem kicsi és nem kevés sajnos. A mai világban, hát az idei második negyedévben 10.204 lej volt egy romániai háztartás havi átlag jövedelme. Ez 8%-kal több, mint az előző három hónapban, ez közölte az Országos Statisztikai Intézet, és akkor nézzük konkrétan az adatokat. Éves összetevésben a háztartások átlag jövedelme 7.4%-kal, az egyfőre jutó összeg pedig 10.4%-kal emelkedett 2026 második három hónapjában. Már akinek, ugye? Azt hozzá kell mindenféleképpen tenni. Az átlagban 7.354 lejes összegű bruttó havi bérjövedelmek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb bevételek a háztartások összes jövedelmének 72.1%-at jelentették. Így elég kevés marad. Továbbra is jelentős különbségek mutatkoztak a városi és a vidéki háztartások között. Városon ugye a háztartások havi átlag jövedelme 11.118 lej volt. Na valaki mondja meg, hogy ez hol van. 1,2-szeres a vidéki értéknek, és az egyfőre jutó jövedelem városon pedig 4.997 lejt, vidéken pedig 3.405 lejt jelent. És hogyha a nyugdíjasokra gondolunk, hát ez a 3405 lejnek még a fele is, úgyhogy ezt hiába általánosítjuk így mindenkire. A lényeg az, hogy háztartásonként 2026 második negyedévében 8650 lejt számoltak átlagos havi kiadásnak, személyenként 3579 lejt számoltak arra, amit minden hónapban egy személy kiad. Ez az összjövedelem 84.8%-ának felel meg. Szóval olyan sok nem maradt költőpénznek, még így sem. Konkrétan szeretném megnézni az élelmiszert. A fogyasztási kiadások legnagyobb tételét továbbra is az élelmiszerek és az alkoholmentes italok jelentették. Ezekre egy háztartás havonta átlagosan 1581 lejt. Fogyasztási kiadásainak 32%-át költötte. Tehát azt mondják, hogy havonta 1500-1600 lej körül költünk élelmiszerre. Na én erre kíváncsi lennék, hogy nagyjából ez így rendben van-e, ti is ennyit költötök-e, elég-e 1500-1600 lej élelmiszerre, vagy sok is, tehát hogy nem szoktatok ennyit költeni. Aztán lakhatásra, vízre, villamos energiára, gázra és más tüzelőanyagokra 813 lejt mértek fel, ruházatra és lábbelire 390 lejt, közlekedésre pedig átlagban 376 lejt költöttek az emberek. Nem tudom, mennyire reális. Szerintem ahány család annyiféle érték és annyiféle összesítés, ez szerintem nem mérvadó, de így, mint felmérés és átlagos összesítés rendben van igazából az Országos Statisztikai Intézet szerint. De az, hogy Székelyudvarhelyen valószínűleg nem így vannak az árak és nem így vannak a felmérések sem, hogyha neki fognánk, akkor valószínű, hogy ez tévedés lenne, mert nem biztos, hogy ennyit költünk mit. Nem tudunk ennyit költeni? De vannak családok, akik ennél többet költenek, szóval megoszlik. Axel and Ingrosso felvétele jön a folytatásban, itt lesz BBO és Boogie and the Berry dala is.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és személyzet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
6: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Kamerát felvétele még a 16 órás hírek előtt. Tegnap beszéltünk a medvékről, hát most újra megemlíteném azt a jó hírt, hogy lőhetnek ki medvéket itt Székelyudvarhely területén is. Tehát 10 medvét fognak kilőni Udvarhely közvetlen környékén az érvénybe lépett medve kilövési kvóta alapján, és az alpolgármester Dávid Endre szerint 5 állat elejtésére még idén, további 5-ére pedig tavasszal kerülhet sor a vadásztársulattal kötött megállapodás értelmében, és azt is hangsúlyozta, hogy ez nem érinti a beavatkozási kvótát, így a településre bejutó veszélyt jelentő medvéknél továbbra is lehetőség van az azonnali beavatkozásra. Ehhez viszont fontos, hogy a lakók időben jelezzék az állat jelenlétét, úgyhogy a helyi rendőrséget kell hívni majd, ha valahol medvét láttok. Hargita megyében amúgy összesen, ezt is kiírták most már a hírportálok, 106 medve kilövésére van lehetőség. Szerintem ez nagyon kevés, egyébként sokkal, de sokkal többet ki kellene lőni Hargita megyében, mert rengeteg van, erről volt is egy felmérés, és emlékszem, hogy mondták, hogy 4-szer annyi van, mint amennyi lehetne, és a mintegy 3000 egyedre becsült állományból, most képzeljétek el, az hány százaléka, tehát 3000 egyed van becsülve körülbelül Hargita megyében, és ebből 106 medve lesz kilőve. És ezt a megelőzési kvótát december 31-ig teljesíthetik a vadászegyesületek. Nem sok. 3000-ből 106 kilőve, nem sok. De jobb, mint a semmi, nyilván most ennek is örül mindenki, hogy ez így jóvá van hagyva, és hát lehet lőni a medvéket, aztán lássuk, miként lövik, és hány darabot. Remélem, hogy okosan fogják csinálni. Péter André felvétele a 90-es évekből, a 16 órás hírek előtt, hiszen 6 perc múlva már 4 óra.

0: Lakossági fórum lesz Szombatfalván. Tovább terjed a veszettség Csíkban. Balkánbajnok lett Lőrinc Magor. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Fennakadás nélkül működik a tollró úti rendszer. A közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat szerint megszűntek az október 1-i induláskor jelentkező műszaki problémák. A vállalat azt tanácsolja a sofőröknek, hogy indulás előtt lépjenek be a rendszerbe és váltsák ki az úthasználati matricát. Ha ez a rendszer meghibásodása miatt nem sikerül, büntetés nélkül útnak indulhatnak, ugyanis a műszaki okokból meghiúsult útdíj fizetést a rendszer rögzíti. A tollró a 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű, áruszállító és hasonló vegyes használatú járművekre vonatkozik, a díjat pedig a megtett távolság, a jármű tömege, környezetvédelmi besorolása és az úttípus alapján számítják ki. Tovább terjed a veszettség Felcsíkon. Tegnap Csíkdán falván újabb fertőzött szarvasmarhát azonosítottak, Csíkszentdomokos határában pedig egy veszett macskát kellett lelőniük a vadászoknak. Az állat előbb kutyákkal verekedett össze, majd megharapott egy asszonyt és egy idős férfit, valamint egy biciklist is megkergetett. Csíkdán falván ezzel másfél héten belül már a 7. veszett szarvasmarhát találták, korábban Csíkszent Tamáson, Csíkszentdomokoson, Csíkmadarason és Csíkrákoson is megjelent a fertőzés. Csíkszent Mihályon emellett egy kutyánál is kimutatták a veszettséget. Újabb lakossági fórumot tart az RMDSZ Székelyudvarhelyen. Október 8-án csütörtökön este 6 órától Szombatfalva lakóit várják nyílt beszélgetésre a Tamási Áron utcai Perfekt üzlet elé.
1: Jelen lesz a polgármester úr, az alpolgármester úr, illetve az önkormányzati kollégák is, úgyhogy bármilyen kérdésük van, kérésük van, akkor ott megtehetik. Várunk mindenkit nagy szeretettel.
0: Mondta híradónknak Simon Mária Tímea, önkormányzati képviselő. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémákat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést is adnak az előrelépésről. Újabb a balkánbajnoki címet szerzett Lőrinc Magor birkózó, aki a horvátországi Koprivnicában nyerte meg az U20-as versenyt. A 86 kg-os súlycsoportban Lőrinc 3 ellenfelét győzte le. A sportoló a balkánbajnoki címet 3. alkalommal szerezte meg, korábban az U15-ös és az U17-es korosztályban is nyerni tudott. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, tegnap este zárult a 4. forduló. Az A-liga 3. csoportjában a világbajnok Spanyolország idegenben 2-1-re nyert Horvátország ellen, Anglia 3-0-ra verte Csehországot. A B-liga 1-es csoportjának eredménye is Skócia-Szlovénia 1-2 és Svájc-Észak-Macedónia 3-0. A C-liga eredményei 1-es csoport Albánia-San Marino 2-1, Fehér-Oroszország-Finnország 1-0. 3-as csoport Moldova-Szlovákia 0-4, Kazasztán-Feröer 2-2, 4-es csoport Észtország-Izland 0-0, Luxemburg-Bulgária 0-2. A Nemzetek Ligája november közepén folytatódik. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társaság.

A sztár délutánban a legnagyobb slágerek szólnak változatosan még a következő percekben. Említettem ma, hogy nem csak új kukákat, hanem új szokásokat is hoz az egységes hulladék rendszer Hargita megyében. Viszont azt tudni kell, hogy folytatódik a szerződéskötés itt Székelyudvarhelyen. A Termés utcában, a Hargita Business Center parkolójában, vagy épp a Szépkorúak házában is. És a szemétszállító cég ugye az RDE közlése szerint a kijelölt helyeken október 10-ig lehet szerződést kötni és megkapni az új edényeket. Ezek szerint azért hosszabbították meg ezt a lehetőséget, mert nem mindenki igényelte még az új szerződéseket, és nem mindenki vitte el még az új hulladéktároló edényeket sem. Október 10-ig tart ez az egész, és naponta 10, valamint 18 óra között zajlik, tehát a Termés utcai parkolóban, a HBC parkolóban, a Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál, és az Ady Endre utca, valamint a Lórántfi Zsuzsána utca kereszteződésében az unitárius temetővel szemben lévő ponton. A régi kukák használatát nem kell azonnal beszüntetni, ezt fontos tudni. A szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikor is kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés, addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók, csak még az udvarra vigyétek el ezeket az új edényeket, hogy már legyen otthon a kertben, az udvarban ez az új edény, és ezt csak is október 10-ig vehetitek át, és a szerződéseket is eddig lehet megkötni, úgyhogy igyekezzetek, még van 3 napotok.

A férfiak azt mondják, hogy bonyolultak a nők. Néha pedig a nők is ezt tudják mondani a férfiakról, habár azért valljuk be őszintén, hogy ők sokkal egyszerűbben gondolkodnak. Carpe diem énekelt a bonyolult lány. Szólt a 90-es évekből a Sztár délután utolsó perceiben. Érkezik a végtelen nyár 2012-ből, még egy picit nyári hangulatban, hiszen 24 Celsius fok van jelenleg udvarhelyen.

Egy ATC dal feldolgozva, rehab jó voltából. Hamarosan érkeznek a reklámok, és a nap utolsó híre 17 órától. Katona Zoli hozza a híreket, holnap pedig legközelebb 12-kor találkozunk újra a Sztár délutánban, reggel 6-kor pedig Csaba ébreszt benneteket a Wecker műsorban. Szilver felvételével fogok elköszönni. Kívánok mindenkinek kellemes, pihentető délutánt, aki pedig dolgozik, kitartást, és természetesen majd jó utakat hazafele. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Hat napon át ismét a zenéjé a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg. Lambériát keres? Nálunk megtalálja! Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Pizza?
5: Ham!
4: Burger?
5: Ham!
4: Napi menü?
5: Ham!
4: Gyrosz?
5: Ham!
4: Éhes vagy?
5: Ham! Kattalj rá a kajára!
6: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Lakossági fórum lesz Szombatfalván. Tovább terjed a veszettség Csíkban. Balkánbajnok lett Lőrinc Magor. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Fennakadás nélkül működik a tolló útdíjrendszer. A közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat szerint megszűntek az október 1-i induláskor jelentkező műszaki problémák. A vállalat azt tanácsolja a sofőröknek, hogy indulás előtt lépjenek be a rendszerbe és váltsák ki az úthasználati matricát. Ha ez a rendszer meghibásodása miatt nem sikerül, büntetés nélkül útnak indulhatnak, ugyanis a műszaki okokból meghiúsult útdíj fizetést a rendszer rögzíti. A tolló a 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű, áruszállító és hasonló vegyes használatú járművekre vonatkozik, a díjat pedig a megtett távolság, a jármű tömege, környezetvédelmi besorolása és az úttípus alapján számítják ki. Tovább terjed a veszettség Felcsíkon. Tegnap Csíkdán falván újabb fertőzött szarvasmarhát azonosítottak, Csíkszentdomokos határában pedig egy veszett macskát kellett lelőniük a vadászoknak. Az állat előbb kutyákkal verekedett össze, majd megharapott egy asszonyt és egy idős férfit, valamint egy biciklist is megkergetett. Csíkdán falván ezzel másfél héten belül már a 7. veszett szarvasmarhát találták, korábban Csíkszent Tamáson, Csíkszentdomokoson, Csíkmadarason és Csíkrákoson is megjelent a fertőzés. Csíkszent Mihályon emellett egy kutyánál is kimutatták a veszettséget. Újabb lakossági fórumot tart az RMDSZ Székelyudvarhelyen. Október 8-án csütörtökön este 6 órától Szombatfalva lakóit várják nyílt beszélgetésre a Tamási Áron utcai Perfekt üzlet elé.
1: Jelen lesz a polgármester úr, az alpolgármester úr, illetve az önkormányzati kollégák is, úgyhogy bármilyen kérdésük van, kérésük van, akkor ott megtehetik. Várunk mindenkit nagy szeretettel.
0: Mondta híradónknak Simon Mária Tímea, önkormányzati képviselő. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémákat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést is adnak az előrelépésről. Újabb a balkánbajnoki címet szerzett Lőrinc Magor birkózó, aki a horvátországi Koprivnicában nyerte meg az U20-as versenyt. A 86 kg-os súlycsoportban Lőrinc 3 ellenfelét győzte le. A sportoló a balkánbajnoki címet 3. alkalommal szerezte meg, korábban az U15-ös és az U17-es korosztályban is nyerni tudott. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, tegnap este zárult a 4. forduló. Az A-liga 3. csoportjában a világbajnok Spanyolország idegenben 2-1-re nyert Horvátország ellen, Anglia 3-0-ra verte Csehországot. A B-liga 1-es csoportjának eredményei Skócia-Szlovénia 1-2 és Svájc-Észak-Macedónia 3-0. A C-liga eredményei 1-es csoport Albánia-San Marino 2-1, Fehér-Oroszország-Finnország 1-0. 3-as csoport Moldova-Szlovákia 0-4, Kazasztán-Feröer 2-2, 4-es csoport Észtország-Izland 0-0, Luxemburg-Bulgária 0-2. A Nemzetek Ligája november közepén folytatódik. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge marad. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Székely udvarhelyi Delkamet Kft-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Fontos tájékoztatás az Erdélye Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lóránffy Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
4: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
5: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
4: És beáll! Gól! Fordul az állás!
5: Fordíts az álláson! Álláspontró!
6: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
7: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Hat naponnál ismét a zenéjé a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098

0: like music. Star reklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lóránt Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 bani sáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
5: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
4: És beáll! Gól! Fordul az állás!
5: Fordíts az álláson! Álláspontró.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
6: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződés kötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lóránt-Fi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
5: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
4: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
5: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
4: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
8: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
9: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
10: Reklámot hallottak!
11: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: Star Rádió. A hang, ami elkísér.
1: I like music.
2: Star Reklám.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Hat napon át ismét a zenéje a főszerep Székely udvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.1 Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székely udvarhelyi Kamarazenefesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
8: Reklámot hallotta.
9: Star Rádió.
10: Star Rádió.
11: It's Britney, bitch.

0: Just wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lóránt-Fi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
6: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
7: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
6: És beáll! Gól! Fordul az állás!
7: Fordíts az álláson! Álláspontró.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
8: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük.
9: Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé.
8: Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út.
9: Mikrokreditlám.ro.
10: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
11: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
12: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: like music. Sztár reklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
3: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro. Az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Pizza? Ham. Burger? Ham. Napi menü? Ham. Gyrosz? Ham. Éhes vagy? Ham. Kattalj rá a kajára!
5: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul.

nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű, cinematográfia.